0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon mintha nekem is volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

vannak. A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk. Ennyi.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Seriously?
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: A szívnek.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
0: Mindig önöket hallgatom.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűs Parkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokat.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyakunkon a parlag fűszezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. 11. alkalommal szervez Olvasó Létra nyári programot a Vécsey utcai fiókönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik. Hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
2: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a Létra tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a Létra legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a Létra tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
1: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Helebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajtozálhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generációnál felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot. A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET kupán. A Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűs Parkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi PET kupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is. Közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi PET kupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mikaptárok szóródtak szét az M3-ason. 2 gépkocsi ütközött össze a napokban a Strada 232-es kilométer szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5 utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mikaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mélykaptárakat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
0: A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul, mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzéremmel, továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Helebrant Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Tegnap ilyen mézga családos bevezetővel kezdtem a Csak 10 perc adását. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szia!
2: Kicsaptam a biztosítékot mindenkinél megint. Nem baj. Ettől én nem sértődöm meg.
3: Ettől vagy te.
2: Igen, ez az. Mert különben meg, hogyha én nem így viselkednék, akkor azt mondanák, hogy beteg vagyok. Tehát innen tudják, hogy egészségesek vagyunk. Nem rólam szól a műsor. Az egészség 8 pillére az utolsó 2 pillér következik. Tessenek nagyon-nagyon figyelni. Eddig mi ugye 5-ről beszéltünk, ez megnövekedett 8-ra. Doktor úr egy újabb tanulmányt olvasott el, aminek nagyon nagy tanulságai
3: ez
2: vannak.
3: Ez már egy egész egyetemi képzés egyébként, nagyon érdekes, de tényleg.
2: De Amerikában, ugye?
3: Egyesült Államokban.
2: Egyesült Államokban, jó. Ott tartottunk, hogy pihenés. És én azt mondtam a végén, hogy az edzőm azt szokta mondani erre, hogy az izomfejlesztés az csak egy dolog, de pihenj légy szíves, mert a regeneráció időszakában, a pihenés időszakában fejlődik az izom. Ezért lényeg.
3: Akkor fejlődik. Igen. Akkor fejlődik. Senkor máskor nem fejlődik.
2: Igen.
3: Oké. Na, pihenés. És akkor tényleg ez egy ilyen ellentmondásnak tűnik első látása, hogy eddig a mozgást favorizáltuk, és azt mondtuk, hogy nem kell üldögélni, meg kanapén huszárkodni és egyebek, hanem mozogni kell. Most meg akkor a pihenés, mint oszlop. Miért emelte be ez az egyetemi anyag a pihenést? Azért, mert nagyon-nagyon fontos a megfelelő pihenés és a megfelelő munkapihenés arány. Hadd mondjak el egy történetet, mert akkor így most már van időnk. Egy nagyon kedves betegen, tehát ez megtörtént saját betegemmel. Életmódot váltott, tényleg mindent megtett, mindent betartott, és oké, még edzeni is edzett, de egyre gyengébb és gyengébb volt. Tehát az egész folyamat érthetetlen volt. Míg nem aztán, ugye én nézem a lépésmennyiséget, ilyen edzés, olyan edzés, akkor felhívtam a figyelmét, hogy hát nagyon sok az intervallum edzés, de az nem annyira erős. Történt az, hogy jó, akkor szerezzünk egy okos órát, és mérjük már meg, hogy ő tulajdonképpen mit csinál. Megmértük. Tibi, olyan terhelést tett magára ezzel a nem komoly, általában nem komolynak nevezett intervallum edzéssel, hogy 96 óra regenerálódási időt edzett össze egyetlen alkalommal, és a következő nap pedig ebben az állapotban, mint a regeneráció sehol, újra edzett egy ilyet. Tehát lényegében az egész szervezetét kizsigerelte, szétszette, persze, hogy csökkent az életereje mindene, ahogy beállítottuk. Ugye azonnal látta, hogy baj van, szerzett egy ilyen órát, csak akkor csinál komolyabb edzést, amikor megvan az előzőnek a regenerációja, szépen csökkennek a regenerációs idők, és egyre jobb és jobb állapotban van. Tehát elképesztően fontos a regeneráció, mert volt jó étkezés, jó mozgás, jó alvás, minden jó volt. Csak a regeneráció időt nem tartotta be, túl edzette, túl mozogta magát. Van ilyen? Van. És innentől kezdve omlik össze a szervezet. Tessék szívesen erre figyelni. Én saját magamon is tudom, hogy én egy olyan reggeli, a minden reggel elvégzett mozgásom, ha lehet, akkor rögtön éredés után, az nekem ugye fel a hegyre, stb. Ez egy 13-14 óra regenerálódási időt hoz, azt pontosan mérem, és azt estére ez a regeneráció le is zajlik, és már se az alvás, már se semmit nem zavarja. Egy komolyabb edzésnek nálam is van 36-40 óra regenerációs idő, ott másnap biztos, hogy nincsen edzés, legfeljebb nagyon, a lehető legsíkabb területen való séta, és ha őrült anaerób edzést és terhelést teszek magamnak, én is kiakasztom az órát, tehát ugye nincs több a 96 óránál. De nagyon lényeges a napi pihenés, ezt tudtuk, napi ciklus, alvás, most erősebb menjünk bele, mert tudjuk, hogy milyen őrülten lényeges, de egy dologgal nem foglalkozunk, és akkor ezt is ki szeretném emelni, hogy elképesztően fontos a heti pihenés.
2: Ez hogy tetszik érteni?
3: Ezt úgy tetszik érteni, hogy a pihenésnek ne csak napi ciklusa, hanem bizony kutyára fontos, hogy heti ciklusa is legyen. Nagyon kevés ember tartja be a heti pihenő ciklus. De most ezzel nem jönnék, mert nem mindenkit érdekel, hogy még egy olyan emberiség szempontjából fontos összefoglaló, vagy jó tanács ajánlás, és most akkor nagyon egyszerűen fogalmaztam meg a Bibliát, abban is le van írva a pihenőnap. Heti pihenőnap.
2: Tehát azt mondod ezzel, hogy egyértelmű legyen a hallgatónak, hogy mondjuk a vasárnap az lehet mondjuk a pihenő napunk, amikor nem csinálunk.
3: Nem, lehet, kell.
2: Annak kell lenni.
3: Hogy legyen. Uh-huh. Kell, hogy legyen, hogy ez szombat vagy vasárnap. Ha valaki megteheti, az akár két nap is lehet, de egy pihenő napnak heti rendszerességgel meg kell lennie. És bocsánat, erre is vannak már mérések. Nem az a lényeg, hogy te úgy gondolod, hogy pihenőnapod van, hanem az a lényeg, hogy a szervezeted is úgy gondolja, hogy pihenőnapod van.
2: Mitől fogja ő úgy gondolni?
3: Hát különböző paraméterekkel lehet ezt mérni, stressz, egyéb ilyen története. Hát abban a pillanatban, ha te a pihenőnapodon előveszed a telefonodat, elkezded a munka e-mailjeidet és egyéb dolgaidat olvasgatni, ott a pihenőnapodnak te is fellegzed.
2: Az én órám a múltkor olyan dolgot mutatott nekem, hogy azt mondtam, hogy ilyen nincs, nem hiszem el, pedig nem vettem elő a telefonomat, de volt egy dolog, ami beférkőzött az agyamba, és ez zavart, stressz keltett, stb. Még az alvásomat is össze-vissza zavart.
3: Mérhetően.
2: Eszméletlen. Én nem is hittem különben ebben régebben, azt mondtam, megrázzuk magunkat, megyünk tovább, de hát nem így van.
3: Ezt kell elsajátítani, azt a képességet, hogy meg tud magad rázni, és menj tovább.
2: Könnyű ezt mondani, Gyula.
3: Tudni kell pihenni, ténylegesen kell. Se telefon, se e-mail, semmi. Vesd be magad az erdőbe, ahol nincsen térerő, menj el a víz közepére, a folyón, evezz, a tavon, teljesen mindegy, mit csinálsz, de kapcsolódj ki a monoton munkából. Nem lehet hét napból heted büntetlenül dolgozni. A szervezetet fog megbüntetni érte.
2: Vagy pedig csinálj olyan dolgot, amit mondjuk élvezel. Mi például most a párommal olyan dolgot találtunk ki a múltkor, ami nagyon érdekes volt, és ajánlom minden házaspárnak, főzzetek együtt.
3: Tehát ez jó, egy évtizedek új. Nekem ez egy komoly hölgyhullítási metód.
2: Mi sose csináltuk eddig, én pláne nem, és teljesen, tehát nullát a 100%-ig együtt vagyunk ott, együtt is rendezzük össze utána a konyhát, mert a férfiak az hajlamosak, Szakács Tibi pláne hajlamos ott hagyni a mosatlant bármikor, de nem, most mi ezt szépen együtt csináljuk. Ez zseniális dolgot, tehát és sokkal finomabb minden. Sokkal finomabb minden, amikor
3: lehet együtt tervezni, előkészíteni, bevásárolni. Ez egy nagyon-nagyon...
2: Hogy mondjam azt, hogy...
3: Párkapcsolati terápiának is teljes.
2: Te régen főzöl?
3: Én nagyon-nagyon régen. Én gyerekkoromban kezdtem el főzni, hát ezt édesanyám emlékére el kell mesélni. Tehát anya nem az a típus volt, hogy gyere kisfiam, és akkor így kell főzni, hanem menjél innen, ne zavarj, mert rengeteget kell csinálni, és egy nem hagyott főzni. Tehát igazából, amikor én hazaértem az iskolából, és még nem voltak otthon a szülők, én akkor főztem. De eléggé kísérletező jelleggel, és több ilyen összegyűrődött palacsinta szállt ki egyik majdnem édesanyám nyakába a konyha ablakból, mi a 7. emeleten laktunk. Tehát ugye a nyomokat el kellett tüntetni. De készítettem lebbencslevest például, kakaóporral. És mi az, amit iszol? Bedekó. Mondd ez neked a reklám valamit?
2: Hát persze, gyermekkoromból, igen.
3: Na, pontosan igen. És akkor én megnéztem, hogy mi van akkor, hogyha hát értem én, hogy lebencslevest így kell csinálni, de én szeretem a kakaót, és tettem bele. Tehát szóval azért voltak ilyen
2: lebencslevesbe
3: kakaót. Igen,
2: Istenem,
3: de főztem én házilag magamnak csokoládélikört. Ugye kakaópor, és akkor cukros, szirup, és
2: egyébként. Nagyon voltál akkor.
3: És igen, és akkor a családnak a konyak készletéből tettem bele az alkoholt. Tehát voltak itt frappáns.
2: Hát én csak finoman próbáltam egy jó lecsót összerakni. A feleségem az profi, tehát világbajnok ebbe az egészbe, és élvezettel néztem azt, hogy ő hogyha, milyen instrukciókat ad, nekem mit kell, ugye először kukta voltam, stb. Próbáltam ott rendezgetni, mutatta, hogy ez hogy meg mit rakjuk össze. Élvezem azt, amikor egy ilyen dolgot összerakunk, és végre nem csak az van, hogy tányéron látsz valamit, hanem a maga az egész folyamatnak, az egész előtted zajlik, és másabbul eszed. Tehát sokkal másabbul.
3: én nekem megadatott, hogy egy kínai embertől tanulhattam kínai ételt készíteni, hogy olasz szakástól, séftől tanulhattam olasz ételeket készíteni.
2: Igen.
3: Fergeteges. Na, akkor majd lesz ilyen. Jó. De még egy nagyon fontos dolgot meg kell beszélni, mert ma már végeznünk kell a 8. pillérrel is, ez pedig a hit, vagy egyáltalán a világ szemlélet. Azt mondjuk, hogy ugye van tudomány, és van a hit. És akkor ezek jó-jó messze vannak egymástól, köszönő viszonyban sincsenek. Ugye ez az általános elgondolás. És ez annyira nem igaz, hogy egyáltalán nem igaz. Tehát éppen a tudomány igazolja a hit fontosságát, vagy létjogosultságát. Egyértelműen bizonyított tény, hogy a valamiben való hittel élő emberek, teljesen mindegy, hogy ez a kereszténysten, a buddha, zen, hindu vallás, iszlám, teljesen mindegy, milyen hittel élnek, az a lényege, hogy kiegyensúlyozottabbak, kevésbé depressziósak, és egy boldogabb életet élnek. Az is tény, és vizsgálták, hogy ha viszont elborítja őket ez a vallási történet, akkor nagyon negatív vallási spirálba lehet belekerülni, ami már egyáltalán nem olyan jó. De alapvetően, ha ezt jól csináljuk és jól értelmezzük, akkor az bizony, hogy hozzátesz az emberi szervezet jó működésére. Tehát akár tetszik, akár nem, a lelked meg a tested kapcsolatban van. És ez eddig egy ilyen hogy is fogalmazzak, ilyen jó, ráhagyjuk, persze, hogy hol tudomány ez. Nagyon egyszerű. Beszéltünk már róla, de most megint megemlítem, epigenetika. Azon mit jelent ez? Van 20 000 génünk, abból nagyjából 10 000 működését befolyásoljuk azzal, hogy mennyit mozgunk, mennyit pihenünk, mennyit alszunk, mit eszünk, és hogy milyen lelkiállapotban vagyunk. Tehát az úgymond lelkiállapot az valójában nem egyéb, mint a működő génjeinkből nagyjából, most egy picit felfelé kerekített, nagyjából 2000 gén, tehát a 10 000 kapcsolhatóból 2000-re. Az, hogy te hogyan viszonyulsz a világhoz, az 2000 géned működését fogja meghatározni. Tetszik érteni? Amik meg az egész szervezet működését meghatározza.
2: Akkor ez fontos.
3: Akkor ez kiemelten fontos. No, tehát én azt gondolom, hogy így végigmentünk ezen a 8 pilléren, lehet használni a régi 5-ös beosztást, vagy ezt a most átbeszélt 8-as. Két olyan dolog van, amit nagyon-nagyon meg kell belőle rágni, ez a levegő, már dolgozom rajta, és a másik pedig a napfény, erről meg már holnap beszélni is fogok.
2: Köszönjük szépen! Holnap is tartsanak velünk, szép napot kívánunk mindenkinek, csak 10perc.hu. Itt hallgathatják vissza az adásokat, tegyék ezt meg. Doktor úr, holnap visszavárunk. Szép napot neked is, szia!
3: Szervusz!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

0: Ez a 103. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek. Mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyírvévé a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupaküzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: van.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.
2: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for fun, says, get a job.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A legjobb kedvenced.
3: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zene.

0: és megkérhetnek mások mellett, ha a bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítás a Szabolcs-Szatmár-Belekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Belekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűs parkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Mint a Men in Black-be, szeretném a hallgatókat megkérni, hogy a napszemüvegeket tegyék fel. Ennek fontossága lesz a mai nap folyamán, mert a napfény jelentőségéről fogunk beszélni, a Csak 10 perc rovat már is indul. Én Szakács Tibor vagyok, ma dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Ma reggel néztél napfénybe?
3: Én mindig nézek, ha nincs nap, akkor nézem is. A nap irányát.
2: Keresem. Oké. Miért lényeges ez?
3: Na, ez az a pillér, amivel én nem foglalkoztam eleget, és most már látom, hogy ez nekem a hiányosság, és most tényleg ebben a tanulmány cunamiban úszom, és dolgozom föl, és tanulok, hogy egyáltalán mi ez, miért ilyen fontos, mert engem is megdöbbentettek azok a statisztikák, amiről itt elején, szerdán beszéltünk, ugye, hogy egyszerűen gyorsabban gyógyulnak azok a betegek, akik az ablakhoz közelebbi ágyon vannak, és a nagyobb ablakkal épített klinikákon sokkal jobbak a túlélési arány. Ez egyszerűen döbbenet. Ugyanazon betegség, ugyanolyan populáció mintából. Szóval ezen mindenképpen értelmes ember ezen elgondolkodik. Ráadásul óriási összeget költünk mindenféle egészség megőrzése, vagy sokan csak visszaszerzése, és valójában egy ilyen csodaszert azt nem használunk ki. Mindenki keres csodaszereket.
2: Miért van az, Gyula, hogy ami ingyen van, meg ami ott van előttünk, az nem kell? Amit betesznek egy dobozba, van egy szép marketingje, van neki egy magas ára, nem? Egy a lényeg, hogy baromi sokba kerüljön. Vagy beszúrod, vagy lenyeled, akármicsoda, kivenni már nem tudod magadból, és utána sopánkodsz, hogy úristen, mit tettél, mert még a hatásait nem is ismerted, meg nincsen tapasztalat mögötted, de te első akasz lenne, aki kipróbálod, igen, mert legyen főhülye, elnézést, nem akarok senkit minősíteni, de amúgy nem így van, Gyula?
3: Igen, én előszeretettel vagyok főhülye, de nem azért, mert nem bírok magammal, hanem csak azokat, amelyek már...
2: Hát azért, Gyula, te se veszel be akármit.
3: Na. Ezt mondom, hogy amik megfelelő háttérrel rendelkeznek, azokat beveszem, és tesztelem is, de valószínűleg azért azokat már utána maradnak is, tehát amikor én már rászánom magam, hogy valamit a szervezetembe engedek, az nem olyan teszt, hogy hát nézzük meg, mi lesz, aztán legfeljebb nem jó számot húzunk, hanem az mindig tudom, hogy mi a terv. Jó, no, akkor én szeretném, ha megértenénk a napfény jelentőségét, és ehhez viszont vissza kell ugranunk körülbelül 5 évet. Ez pedig ugye a COVID-19 pandémia, ami nagyjából 20-ban ért el hozzánk, és azt gondolom, és most figyelj, mert egy nagyon-nagyon erős mondat fog következni. Ez a pandémia örökre megváltoztatta az orvoslást, és felnyitotta a szemünket. És amelyik orvos nem szemellenzős, az azóta teljesen másképpen kell, hogy lássa a krónikus betegségek világát. Nekem ez azért nagyon erős, mert én hajszál pontosan tudom, még egyszer mondom, tudom, hogy ha én annó nem sétálok be hozzád, én nem kezdek el 140 kilósan cukorbetegen, magas vérnyomással, autoimmunkorképpel és a többivel életmódot váltani, akkor én ma már nem élek. Tehát a COVID-ba egészen bizonyosan belehaltam volna. És akkor nézzük már meg, hogy miért, mert egyszerűen nem mehetünk el mellette szó nélkül. Az a lényeg, hogy ugye 20-ban...
2: Miért lesz egy másik COVID, vagy mi?
3: Sok COVID lesz. De most ne menjünk már előre, menjünk az úton, mert szeretném, most ha mindenki...
2: Belémverted az ideget itt az utolsó beszélgetésünkön a héten?
3: Mert látod, milyen vagy, hogy megint előre rohansz. Tehát megkezdődött a COVID vírus. Mit tudtunk róla? Kvázi semmit. Volt Kínában vannak ilyen ingyom-bingyom történetek. Alapvetően egy légzőszervi behatolás van. Ez egy légúti fertőzés. És akkor ez a tüdődbe bejut, és akkor ott bajokat csinál. Tehát mit vártunk, kit fog veszélyeztetni, kik lesznek a veszélyeztetett betegek?
2: tüdőbetegek.
3: A légzőszerveket, így van, pontosan a légzőszerveket érintő betegségben szenvedők, tehát COPD-sek, emfizémásak, ilyen-olyan-amolyan felső légúti problémákkal küzdők. És az első döbbenet a világban az volt, hogy egyáltalán nem, sőt, sőt zömében nem ezeket az embereket láttuk az intenzív osztályon. És azok, akik intenzív osztályra kerültek, és sajnos sokan kerültek oda, azok jó részt meghaltak. Kik voltak ők? Túlsúlyosak volt, hogy semmi látszatra semmilyen problémája nem volt. Túlsúlyos volt, elhunyt. Szívbeteg volt, elhunyt. Vesebeteg volt, elhunyt. Most figyelj, demens volt, jóval könnyebben elhunyt. Autoimmunbeteg volt, rengetegen haltak meg. Cukorbeteg volt, borzalmasan sokan haltak meg. Tehát mit láttunk? Hogy egy felső légúti vírus egyáltalán nem a tüdő problémásoknak jelent gondot, hanem mindenkinek, aki krónikus betegségben szenved. Mert addig azt mondtuk, hogy semmi baj, ezek nem gyógyíthatók ugyan, de gyógyszeresen jól kezelhetők, nincs ezekkel semmi gond, ugye? Na most a COVID ezt keresztül vágta, és ezt egy az egyben megcáfolta. És ezeknek a betegségeknek, ahol súlyos volt, vagy magas volt a halálozási ráta, ezeknek a betegségeknek van egy közös pontja. Ezekben a betegségekben, ezekben a betegekben lévő sejtekben a mitokondriumok nem működnek megfelelően. Tehát ha mélyebbre ásunk egy kicsit, öregedés, hosszú élet, minden, ez óriási kölcsönhatásokat látunk igazából. Mitokondriumokon mi tudtunk eddig, hogy valószínűleg egy valamilyen úton, módon belénk került baktérium lehet, ugye saját DNS-e van, nagyon lényeges, saját DNS-e van, nem az a DNS-e, mint a te DNS-e. Tehát nem ugyanaz, mint a testi sejtjeinek, vagy a bármilyen másik sejtjeinek a DNS-e. Minden sejtben jelen van, a kivéve a vörösvértest, ezt tudom, ezt igyekszem mindig hozzá is tenni, és akkor ezek ilyen kis nanomotorok forognak, és energiát termelnek. És ez az erőmű a szervezetedben, mindenhez ez adja az energiát. Ez az elem, mondjuk így. Oké. Okay.
2: Ezért ettől érezték azok, akik ebbe tomboltak ebbe a betegségbe, hogy nem bírt a kezét, lábát felemelni, egyszerűen elhagyta a testét, semmi, az erő, stb. De egy, egy sima influenza is pontosan ugyanilyen tüneteket
3: volt. Egy sima influenzánál nem áll le a szíved, nem áll le a ilyen-olyan szervetnek a működése, és azért egy, ma már egy influenzában nem igazán halnak. Meg be lehet halni influenzában, tehát létezik olyan influenza vírus, támadhat olyan, amiben majd hát nagyon sok lesz.
2: A szervezet erősségének vagy gyengeségének a függvény.
3: Meg a vírusnak is, hogy milyen támadáspontja van. Na, de egy nagyon fontos aratot szeretnék mondani, és akkor mindent meg fogunk érteni. Tehát így működnek a mitokondriumok, ezek az elemek a szervezetedben, ettől van energia, de az életkor előre haladtával, és nem is az életed végén, hanem a jóval korábban, ezek az elemek elkezdenek nagyon durván merülni abban a helyzetben, amit most csinálunk velük, és nagyjából 70%-a az energiatermelési képességüknek elvész. Tehát még egyszer elmondom, 70% a szervezetet össz energia termelő képességének elvész.
2: Hát öregszünk.
3: Nem. Hanem rosszul csinálunk dolgokat, és írtjuk, és rongáljuk ezeket a kis energiatermelő történeteket, de csak
2: fiatalon is lehetünk ilyen állapotban?
3: Pontosan így van, nyugodtan lehet, így van, pontosan így van, és értem, hogy te lerendezted ennyi, vagy hát öregszünk, csak akkor Tibi, akkor a következő van. A házadban teljesen mindegy, milyen energiaforrások érkeznek, de mondjuk, ha minden érkezik, akkor a gázból is eltűnik 70% és 30%-kal kell elérned azt, amit el akarsz. A villamos energiából is eltűnik a 70% és a maradék 30%-kal kell ugyanazt a házat ugyanannyi főre működtetni. Bajban leszel?
2: Sajnos.
3: De nem kicsit. De nem kicsit. Tehát gondolj már végig, hogy milyen élet lesz abban a házban. Na akkor most vetítsük, még ha csak hűvös lenne, de mikor megy a mikró, ha megy a mikró, nem megy a mosógép, valószínűleg nem pazarolod tévére, számítógép, nem kell ilyen nagy videókártya, mert az. Tehát érted, hogy minden
2: tehát,
3: megváltozik?
2: Tehát, ha éhezik a szervezet, akkor tulajdonképpen...
3: Energiahiányos,
2: akkor tulajdonképpen leengedtük ezeket a védő pajzsainkat, és bármi, ami bejön...
3: Nem lesz elektromos redőny, semmi, szóval a lét fenntartásra fog.
2: Jól gondolkodom akkor, amikor azt mondom, hogy ide nem is nagy problémák kellenek, hogyha egy legyengült szervezettel találkozik szembe akármilyen kis, akármilyen, mit tudom én, vírusocska, vagy bakteriális fertőzés, igen, azt le tud dönteni.
3: Igen, mert most mit csinálunk? Mi az első dolog, ha egy bakteriális fertőzésed van? elrohansz az orvoshoz, és fölírnak neked egy antibiotikumot. Oké. Mi lesz, ha ez nem hat? Mi lenne,
2: beveszel
3: ha nem lenne antibiotikum, amíg van másik? Mi lenne, ha nem lenne antibiotikumunk, vagy lenne egy olyan kórokozónk, akinek hát, rá se hederít, és most diplomatikusan fogalmaztam, az antibiotikumra. Mi lenne ezen a Föld nevű bolygón?
2: Hát szerintem nagy baj lesz.
3: Hát nagy baj.
2: Most azt látom, hogy régebben tudod voltak ezek a 250-esek, utána most 500-asok, utána vannak az 1000-esek, utána lesznek az 1500-asok, és ez így fog felfelé menni.
3: Igen, de ha most nem 6-5000 se, akkor nyomhatod fölfelé. Tehát az antibiotikum nem úgy működik, hogy minél többet veszel be, annál jobb lesz, vagy annál hatékonyabb, hanem ha egyszer az a baktérium így kiröhögi azt, amit te fegyverzetként oda raksz, és így elfújja, akkor
2: lehet nagyobb veszélyforrások inkább a baktériumok, mint a vírusok?
3: Erről is majd beszéljünk, mindenképpen beszélünk róla, mert most el tudnám mondani, de még a gondolathoz kell néhány dolog. Ma a szereinkben bízunk, és a testünk egyre gyengébb. A testünk egyre kevésbé képes kivédeni valamit. Miért? Mert a mitokondriumainkat egyre inkább tönkretesszük, és onnantól kezdve nincs igazából a szervezetben energia. Ha a tüdőben csökken az energia ellátottság, akkor az oxigén felvétel meg a széndioxid leadás csökken. Ugye nagyon sokan halnak meg úgy, hogy lélegeztető gép mellett is oxigén tudsz belefújni, de nem tudsz kivenni széndioxidot, és széndioxid felhalmozódás történik, és elhújna. Szív, a vér keringetése, ha a szívizomzat nem jól működik, mert nincs elég erő, akkor nem lesz jó az a keringetés. Vese, máj, szem, agy, a gondolkodás, minden. Tehát, ha az energiatermelés leesik, akkor az adott szervnek, ahol ez megtörténik, a működése, vagy a működési hatékonysága csökken. És ezt láttuk a COVID idején. Az, hogy a mitokondrium problémákkal küzdők nagyon-nagyon sokan meghalt. Az, hogy ez miért veszélyes, és miért ez az emberiség következő legnagyobb problémája, és most ebben lesz aztán jégolvadás, meg felmelegedés, meg minden, arról jövő héten beszélünk.
2: Jó, oké. Köszönjük szépen, jó hétvégét mindenkinek, jövő héten tartsanak megint velünk, mert a Csak 10 perc rovat folytatódik. Dr. Mórik Gyulával beszélgettem, doktor úr, köszönjük, és neked is jó pihenést kívánunk. Szia-szia!
3: Szervusztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul, mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és mártészalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrand Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyalogló számát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászobó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád, az ND3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

volt Madonna és az amerikai P-vel itt berobbant hozzánk 8 óra után 8 perccel. Kívánok nagyon szép reggelt. Augusztus 2-a vasárnap van, én bízom abba, hogy ma egy kicsikét tovább tudtunk aludni, úgyhogy nyugodtabban is indul a reggel, és jut idő egy finom kávéra, vagy egy kényelmes reggelire, hogyha valaki viszont már úton van éppen egy kirándulása, mert hogy kihasználja mondjuk itt a reggeli, hát nem mondom, hogy hűvösebb, de mindenképpen kellemesebb időt, mint ami majd lesz a déli órákban, akkor én azt gondolom, hogy nagyon jó utat kívánok a célzott pontra, legyen az egy strand, vagy éppen a nagyszülőköz, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogyha velem rádiózik a következő 6 órában, itt a Best FM-en a legjobb zenék között érkezem érdekes infókkal, programokkal és minden olyan finomsággal, ami mondjuk még egy recept ajánlat formájában is fölcsendül. A legjobb zenék között pedig Nagy Ricsi énekel nekünk, Kit érdekel, ez a dal címe itt a Best FM-en.

0: Hé, mama, és hogyha nem is ilyen jelszőben hallgatjuk otthon ugyanezt az anya, gyere már be, és léci hozni, de vagy el tudod-e intézni jelzőt, akkor is biztos vagyok benne, hogy nagyon sokak hallják már így a reggeli órákban, amikor is még azért én bízom benne, hogy a diákok alszanak, vagy azok, akik a tegnapi estét mondjuk valami bulival töltötték, ott még biztos, hogy csendesebb. Mindenhol az otthon és nyugodtságot lehet tapasztalni. Jó, magam is ezt tapasztalom egyébként ilyenkor mindig így a vasárnap reggeli órákban, én ahol lakom itt a Körte utca környékén, olyan jó érzékelni azt, hogy még mindenhol csend van, és maximum a szomszédból áradó tükörtojásnak az illata csapja meg az orromat, és ha jól érzékelem, akkor békönt is sütöttek hozzá. Jó étvágyat kívánok a finom reggelihez, és ugye nagyon úgy készüljünk, hogy így augusztusban még javában tart a nyár, viszont azért az esték már egyre korábban hűlnek le, hogyha használhatom ezt a jelzőt, úgyhogy majd itt a nap végén lesz inkább tökéletes az idő arra, hogy egy kellemes esti sétát, vagy éppen egy csillaglesre invitáljuk majd a kedvesünket. Egyelőre nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 2-a van, bizony beléptünk ebbe a hónapba is, és én hozok egy virágot, jó? Körtisszel kéz a kézben jön a fehér rózsadal, itt a Best FM-en.
1: Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Wolfcat és a New Level Empire nem elég, itt a Best FM-en a legjobb zenékből sem elég, úgyhogy a következő órákban még hozom ezeket a legjobb zenéket itt a 103.9 Best FM-en, Zentai Edit vagyok, köszönöm, hogyha ír nekem, és mondjuk ha fényképet kapok általában a reggelizésekről, akkor én annak nagyon tudok örülni, mert hogy ha máskor nem ilyenkor, a vasárnapokat érdemes úgy szervezni, hogy le tudjon együtt ülni a család, telefont félre rakjuk, és mondjuk közben beszélgetünk. Nagyon fontos dolgok ezek, úgyhogy itt a nyári szezon meg kell, hogy adja ennek is a hangulatát. Kedves lehelek, özsébek és miák, őket köszöntjük így augusztus 2-án, ugye tegnap a boglárkákat tudtuk köszönteni, és a héten ünnepeltek még az oszkárok, ünnepeltek még a juditok, már hogyha itt a július utolsó napjaiban ők tartják a névnapjukat, akkor mindenképpen. Aztán a márták, a flórák és porondon voltak a szabolcsok és az olgák, de ma nem csak a leheleket, hanem egyébként az Alfonz nevű kedves ismerősét is lehet köszönteni, úgyhogy boldog névnapot kívánok én is nekik, hogyha ilyen kedves hallgató hallgat, nyugodtan rám írhat, mert ritka nevek. Szerintem mind a lehel, mint az Alfonz. No, én a legjobb zenéket hozom, és egy puszit küldök mindenkinek így az éteren keresztül, óvatosan, mert hogy nem mindenki szereti főleg az izzadt puszit, és ma pedig lesz izzadt arc, én azt kell, hogy mondjam, meg ahogy elnézem itt az időképet, bizony csúcsosodnak a hőmérséklet értékek, de erről majd bővebben, nem csak a hírekben, hanem én is fogok néhány szót ejteni.

0: Gergő vagy Segi, és a Bombasztik itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Nagyon sokan bombasztikók, szerintem így a nyári időszakban mindenki jobban ki is tudja mutatni, hogy mondjuk milyen combikával rendelkezik. Jobb esetben ugye nem szeretünk úgy fölöltözni, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy milyen a megfelelő formánk szerintem. Ám bár itt kapok Zsuzsától egy üzenetet, hogy sok esetben a kisugárzásunk mesél arról, hogy milyen is az energia, ami bennünk lakozik, és ez hamarabb mutatkozik be helyetted, még mielőtt megszólalnál. Hát azért nagyon nem mindegy, hogy hogyan szólalunk meg. Nagyon fontos a szép beszéd, én legalábbis erre kényes vagyok, és sokszor fiatal lányokat is arra szoktam búzdítani, hogy olyan szépek vagytok, csinosak, jól néztek ki, ne beszéljetek csúnyán, mert hogy sokat elárul a személyiségetekről. No, zenéljünk tovább, hiszen egy nagy kedvencemmel csapódok idebe még 9 óra előtt, már Eros Ramazzotti, aki a kedvenc dalára énekelt. Hát remélem, hogy mindenkinek kedvenc dala lesz így, illetve kedvenc napja, augusztus 2-a. Ehhez kívánok sok sikert, ez a Best FM.
1: Non

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek. Mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyír VV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán is környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

nappalok már lassan rövidülnek. A reggelek még azért egyre frissebbek, az esték pedig kellemesebbek egy sétához, vagy egy teraszos beszélgetéshez. No hát a teraszra akár még most így a reggeli órákban is simán ki lehet ülni egy finom kávéval, aki velem együtt most kávézik egészségére. Jön a Maroon 5 dala, aztán Bay Alexék is érkeznek, Szikora, Robi, Amy Winehouse, ők mind-mind velünk lesznek ebben az órában, én pedig addig hátradőlök egy picikét és kávézok, viszont kettőig. Itt vagyok önnel, a mikrofon mögött, Zentai Edit.

0: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Tegnapról

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. Yeah. You know what? I like the play.

alszikor a Robbie és Walmar, és én nagyon szeretem, amikor így akár barátságok is szövődhetnek generációk között. Ugye, hogy ez nem meglepő, hogyha valakinek mondjuk 20 évvel fiatalabb vagy idősebb barátja van, és megtalálják a közös hangot. Nem véletlenül mondom mindezt, hiszen nagyon sok országban augusztus első vasárnapján ünneplik a barátságnak a világnapját, úgyhogy lehet ünnepelni így a mai napon, és szerintem ez remek alkalom arra is, hogy fölhívjunk mondjuk egy régi barátot, vagy írjunk valakivel, akivel már régóta nem beszéltünk, úgyhogy meg lehet ezt is tenni. Bevallom őszintén, nekem van mindenféle generációból barátom, úgyhogy ma föl is fogom hívni azt a barátot, akit még édesapámtól örököltem, mert az ő legjobb barátja volt, és miután apukám nincs, így megmaradtunk egymásnak Pista bácsival, úgyhogy föl fogom hívni, mert van egy kis szégyenérzet az embernek, amikor mondjuk tényleg eltelnek hetek, hónapok, hogy valahogy úgy kimarad a telefonhívás. Úgyhogy gondoljunk valami ilyen személyre, akivel régen beszéltünk, és nyugodtan meg lehet őket csörgetni, hogy mi újság veled, hogy vagy. Jön az ATB dala, én pedig addig kikeresem Pista bácsi telefonszám.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig len ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

szeretem ezt a dalt, és Amy Winehouse-nak is az életművét nagyon szeretem. Bármi is történt vele, tanulságos az élet útja, és az megkérdőjelezhetetlen, hogy szenzációs énekesnő és jelenség volt, sajnos rövid ideig élt. No, hát én mindenkinek jó egészséget kívánok, és a tudatosságot azt úgy húzzuk előtérbe, mint a legjobb kártyánk egyikét, mert hogy nagyon fontos minden napunkat úgy fölépíteni, hogy az lélekben, testben olyan legyen, hogy érdemes legyen megöregedni. No, hát ehhez hozzátartoznak a minőségi ételek, a megfelelő alvás, a mozgás, jaj, de nagyon fontos. Jaj, képzeljék el a kedves Best FM hallgatók, hogy én most egy olyan hölgyel járok együtt mozogni, aki 74 éves, és olyan formában van, hogy elájulok tőle. Jó példa egyébként nekünk fiatalabbaknak, hogy így is lehet kinézni, és mondjuk tényleg megöregedni. Úgyhogy jó mozgást is kívánok mindenkinek, aki még így a reggeli órákban próbálja letudni mondjuk akár a kocogást, vagy csak a szobában a légkondi által lehűtött helyiségben mondjuk azt a kis tornasor gyakorlatot, amit mondjuk minden reggel megcsinál. Nagyon büszkék vagyunk minden ilyen kedves kis Best FM hallgatóra, akitől kapok azért ilyen jellegű visszajelzést, mert hogy a mozgás fél egészség. Így is van ez rendjén. Jó utat kívánok mindenkinek, aki éppen közlekedik, óvatosan hozok majd infókat mindjárt itt a MÁV híreiről, mert hogy vannak itt munkavégzések, amik bizony egy picike koordinációt igényelnek majd, hogyha éppen vonattal terveznek utazni. Minden másképp lesz, erről énekel nekünk Dia ez a folytatásban. Itt a 103.9-en a legjobb zenék között. Ez a beszélgetés.

work, a munka az megy gőzerővel, gondolom a konyhában, kedves háziasszonyok, nagy puszit küldök és nagy ölelést és köszönetet, hogy ilyen finomságokkal örvendeztetik meg a családot. Sokszor ki sem mondjuk, mert ugye olyan természetes, hogy van étel, elkészül az a kedvenc, amit éppen leadott unoka rendelésként, de szóljon azért a köszönet mindenkinek, mert ezt hiszem, hogy jól esik, bármit is készítsünk. Mondjuk én most ilyen melegben biztos, hogy valami fagyival leöntött desszertet ennék legszívesebben, mondjuk egy répatorta, finom eperdzsemmel és csoki jégkrémmel, jól fog tudni esni, úgyhogy nézek majd valami kis hűsítőt én is, hogyha éppen ilyen készülődési fázisban vagyunk, akkor legyen egy ilyen desszert ajánlat is. Csodás napot kívánok mindenkinek, augusztus 2-a van, bizony beléptünk ebbe a hónapba is, szaladnak a hetek, ám bár a szabadságolóknak azt üzenem, hogy remek napokat választottak, mert hogy jön még a meleg ránk a jövő hét folyamán is, de pontosabb infók érkeznek majd a hírekből, és no, és én is nézem, mert hogy csak azt tudom mondani, hogy súroljuk azt a 40 fokot, és az autóban milyen meleg lehet, úgyhogy aki tud, vagy a garázsba tegye be az autóját, vagy próbáljon árnyékos helyet találni, mert hogy ez is fontos. Jó utat kívánok mindenkinek, a legjobb zenéket pedig hozom itt a Best FM-en.

vagy éppen most már leszaladtak a redőnyök az ablakon, hát nálam ez a helyzet, de azért nyitva van még az ablak, mert akinek mondjuk szerencsés fekvésű a lakása, és nem süt oda még a nap, ők biztos, hogy még azért itt élvezhetik a hőmérsékleti kellemességet, fogalmazok így, ám bár nagyon úgy tűnik, hogy ma még egész nap marad a napos és forró időjárás, legalábbis nagyon kicsi eséllyel alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, de hát én ezt nem igazán érzékelem. Azt viszont garantáltan tudom mondani Dániellel egyetemben, aki mindjárt érkezik, hogy bizony a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Nálunk pedig a legjobb zenék várhatóak, és a hírek is pontban 10-kor itt a Best

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az Egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az Egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az Egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Belekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Belekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűs Parkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Remélem mindenkinél a klímákat kitisztítva használják, legyen az lakás, legyen az autó, vagy éppen a munkahely, és most ugye be is tudunk húzódni nagyon sok olyan helyre, ahol működnek a klímák kell is, és tényleg én is azt látom, hogy kevesebb ember mozog az utcákon, vagy aki igen, és én is, amikor anyukám mondjuk elindul, akkor mondom neki, anya, vizet vigyél magaddal, jól behűtve, és nyugodtan tedd a nyakadba azt a kis vizes törölközőt, jobban fog esni. Marad a jó idő, és maradnak a legjobb zenék is, és én is maradok egészen 2-ig itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Kívánok csodás vasárnapi napot. Köszönöm, hogy velem rádiózik. Én Zentai Edit vagyok.
5: Nagyon jó a Best FM, egészen a Best
6: rádiót
5: hallgatom.
6: De hát útközben vagytok a kísérői.
7: Nagyon jó zenék vannak.
8: Mindig önöket hallgatom.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban, munka közben is veled van.
1: A 103.9 Best FM.

fűnek vagy szezonját már, ugye, aki érzékeny erre, ők már biztosan tudják, hogy mikor, hogyan kell fölkészülni erre az időszakra, mert hogy még egyelőre alacsony koncentrációban, de már több helyen megjelentek a levegőben, és hát ez a kis hőhullámnak a megindulásával azért egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. Egyébként a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes, magas állományban van, és alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelíd gesztenye, a fenyőfélék, továbbá a látszáró allergének közül a pázsitfű, az utifű, a kenderfélék és mindenféle üröm és ernyős virágzatúaknak a pollenje. Hát óvatosan mindenkinek, aki így érzékeli, tudunk néhány jó tanácsot, és aki már ebbe úgy benne van, nagyon jól tudja, hogy a hajat gyakrabban mosni, a ruhákat mosni, a szellőztetés nem mindegy, milyen időpontban történik, és mondjuk a túra útvonal megválasztása is ugye befolyásolhatja azt, hogy ki hogy érzi magát, mert fontos, hogy tudjanak venni levegőt azok, akik erre ugye érzékenyek és allergiásak, úgyhogy én jó egészséget kívánok mindenkinek, és jó utat, hogyha úton vannak, én a legjobb zenéket pedig hozom, George Michael érkezik, jön majd Tupac, és de a folytatásban a Rasmusszal toljuk tovább az ütemeket.

Kinek mivel telik ez a vasárnapi napja, vagy mit szeretne, hogy hogyan teljen? Hát jöhetnek a titkos vágyak is. Én addig a legjobb zenéket hozom, jönnek kellemen kabátban, jön majd Tupac is, és velünk lesz a Fugees dala is még ebben az órában.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a

Hold dalaszolt nálunk, amikor is a Hold némán átkarol. Micsoda kis hasonlatok vannak pont most, amikor egyre aktívabbak itt ezek a persediák, meteor rajok, amik így derült égbolt esetén azért esténként is nagyon jó eséllyel meg lehet őket látni. Itt a hullócsillagokra gondolok, ugyanis a meteor raj csúcspontja azért itt néhány nap múlva várható, majd így augusztus 11-13-a között is, amikor nagyon sokan mennek csillaglesre, vagy éppen azért szólok így már másodikán, hogyha valakinek valami kiszemeltje van, akkor egy ilyen esti kis bújtosítóra, kifekvős szöszmöszplédre való hátradobódás kapcsán lehet majd az eget pontosabban nézni, és éppen mondjuk kiszúrni azt a csillagot, aminek a megpillantása után lehet valamit kívánni, hát lehet ilyen romantikus terveket is szőni már akár, mert hogy itt a nyárban még simán belefér ez is. No meg az is, hogy jöjjenek a legjobb zenék a Fugees-zal, jön a Kill Me Softly.

Augusztus első vasárnapja barátságról is szól, hiszen ma van a barátságnak a világnapja, úgyhogy remek alkalom tényleg arra, hogy fölhívjuk azokat a barátainkat, akikről lehet, hogy régen hallottunk éppen, vagy mondjuk barátaink, és ma úgy megköszöntvén lehet még egy ilyen kis bulikát tartani akár, főleg, hogyha mondjuk még a jövő hetet valaki szabadsággal tölti, akkor teljesen mindegy, és sokszor nem is szokták tudni, hogy éppen milyen nap is van, hát jelentem ma vasárnap van, amikor is a leheleket, az alfonzókat tudjuk köszönteni, és nagyon érdekes napok vannak itt még a világnapok tekintetében a mai napon. A színezők világnapja van, hogy pontosan miről szól mindez, majd azért el fogom mondani, illetve keresgéltem valami különleges világnapot is, és ma van a fagylaltos szendvicsnek a napja, hogy ez is mit akar, és ki milyen fagylaltot tudna elképzelni mondjuk a mai délutáni kis programba, nyugodtan meg lehet nekem írni. Én Zentai Edit vagyok, örömmel várom az üzeneteket. Nem sokára 11 óra van, Dániel pedig készül a friss hírekkel itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul. Mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és mártészalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrand Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád, az ND3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Sokan lehet, hogy most bújnak ki a zuhany alól, nagyon jól teszi, kell a frissítés, a lehűlés, egy picit felfrissíteni magunkat, én pedig a legjobb ütemekkel frissítem a Best FM hallgatókat. 11 óra után Britney Spears-szel belecsapunk, aztán jön Will Smith, Robbie Williams és Ákos is velünk lesz. Ez a Best

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

Nyíregyházán. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, 103.9 Best FM és bestfmnyíregyháza.hu az oldal, ahol nagyon sok információval lehet találkozni és persze olvasni. Többek között arról is, hogy milyen munkába kezd itt majd a MÁV. Egy szóval fogom jellemezni, állítólag zajos munkába kezd majd itt a MÁV csoport, mert hogy éjszakai zajjal járó munkavégzés lesz itt augusztusban a megyénkben, mégpedig a Szerencs Nyíregyháza, valamint a Nyíregyháza Záhony vasútvonalon előre tervezett zajjal járó karbantartást végeznek majd itt a vasúti pályán. Meg lehet nézni, hogy pontosan mikor, milyen dátumban, milyen időzónában fogják ezeket a munkálatokat végezni, és természetesen kérik a lakosságnak a megértését és a türelmét, mert hogy ez is nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy a legjobb zenéket élvezik a Best FM hallgatók. Na erről nem a MÁV, hanem mi itt a Best FM

Szépen telik a délelőtt, egyébként haladunk itt szépen még egy fél órácska múlva, aztán csengettyűzünk, mert jön a déli ebéd majd az asztalra, hogyha ügyesen készen vagyunk már, akkor nagyon igazából csak annyi feladatunk lesz, hogy teríteni kell majd, mert nagyon nem mindegy az ember milyen asztalhoz ül le. Én legalábbis szeretem megadni a módját. Most mondjuk ilyen ünnep nincs, ha csak nem a barátság világnapja alkalmából hívunk el egy barátot mondjuk ebédre, és éppen meg lehet őket örvendeztetni oly módon, hogy mondjuk a barátokról kinyomtatunk olyan fényképeket, amit úgy kihúzunk mondjuk egy egyszerű kis damírra, oda csiptetünk, és mire megérkeznek, akkor lehet itt skandálni majd azokat a képeket, amik mondjuk évekkel visszamenőleges bulikat ábrázol. Jó kis mókakacagás tud lenni majd ennek a megtekintése után. Jó kiszülődést kívánok mindenkinek, a legjobb zenék között pedig jön a jazz meg az csepp a tengerben. Egy picit lassultabb formával megyünk tovább így a vasárnap délelőttbe.

aki érzi a ritmust, és akit mondjuk el tudunk varázsolni egy kellemes kis dalocskával, ettől már csak az amatőr énekeseket szeretem nagyon, amikor mondjuk megvan a lendület, képesség kevesebb hozzá, de a jó hangulattal akár minden eladható, szoktam mondani, főleg, hogyha valaki mondjuk éneklésre adja a fejét. Na nézzük, mi újság itt városunkban, mert hogy lesznek majd itt olyan kis program lehetőségek, amikre mondjuk lehet készülni, és még mondjuk a mai napon is, akár Panyolán megvannak azok a kis élmény lehetőségek, amiket érdemes kihasználni, hiszen a mai nappal véget ér ez a rendezvény, de vannak olyan programok, amik nem érnek véget, sőt, jó hangulatot fognak majd varázsolni. Gondolok itt majd az országos vízipisztoly csatára és rekordkísérletre, amit majd augusztus 8-án fognak az Aquarius élmény és parkfürdőbe megtartani jövő szombat. A program pedig 2-től egészen 15 percen keresztül fog tartani, úgyhogy ennek a részletei után is érdemes olvasgatni, hogy hogyan lehet ide csatlakozni, milyen vízipisztoly csata lesz ez, mit kell hozzá beszerezni, és akinek mondjuk van, ők már éppen itt az előkísérletét nyugodtan megejthetik, hiszen jó idő van, úgyhogy a strandolásnál akár előkerülhetnek ezek a vízipisztolyok is. No, nálam a legjobb zenék kerülnek még itt előtérbe, Enigmával, a Westlife-val, azonban a TNT-vel, már is itt a folytatásban.

Mindjárt dél van, a híreim között pedig azért a Nyíregyházi Egyetemnek a pótfelvételivel kapcsán is vannak itt részletei, amit egyébként akinek nyilván aktuális az életében el tud olvasni az oldalunkról is, westfmnyiregyháza.hu, ugyanis elindult a pótfelvételi eljárás, és amit itt tudni kell, mint fontos információ, hogy a Nyíregyházi Egyetem a pótfelvételi eljárás felvételi vizsgáit augusztus 17-én tartja. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk pedig az egyetem honlapján lesznek elérhetőek. Egyébként a felvételi pontszámok megállapítása és a felvételi eredményeknek a kihirdetése majd 26. augusztus 27-én várható. Hát én nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, és azt, hogy éljék meg az álmaikat. De ha valaki lemarad róla, akkor is mindent lehet pótolni, hiszen így telik el a kis életünk. No, nem beszélek sokat, mert hogy mindjárt dél van. Jön Dániel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyír VV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egynyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

egyikön dalára akár kiderülhet, mert hogy lehet vele együtt a Lonely-t énekelni. Aztán belecsapunk egy jó Margaret Island dallal, és még ebbe az órába 12 óra után vagyunk. Nagyon szép délutánt, és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én egészen 2-ig itt a Beste maradok, a nevem Szentai Edit.

egyik között, és a nyári programok a nyári táborokból nem volt, vagy nincs hiány még, és tudom, hogy nagyon sok szülőnek még itt van az augusztusi hónap, mert oké, hogy bölcsibe, óviba lehet vinni a gyerekeket, de az iskolásokkal azért nagyon sok esetben kell valamit kezdenünk, és lehet, hogy már a nagyik is fáradnak egy picit, vagy legalábbis merülhetnek az energiakészleteik, úgyhogy programajánlat gyanánt érdemes megnézni az oldalunkat is, hogy milyen lehetőségekre lehet mondjuk a gyerekekkel eljutni. Egyébként vannak híreim a buratinósokkal kapcsolatban, mert hogy augusztusban is várják majd itt a Bábszínházba a gyerekeket. A műsorukban pedig szerepel többek között a Piroska és a Farkas, a Makacska, Kakaska, valamint a Vitéz László kalandjai is, és egyébként még itt az előadásokat, mindenféle kézműves foglalkozás és játszósarok is színesíti, így egész hónapban azért garantált a családi kikapcsolódás, érdemes megnézni majd, hogy milyen napokon tartják, és hány órától, egyébként vasárnaponként is, a megszokott 10 órától elevenedett meg a legnépszerűbb kis mesetörténetek.

Ával tötyögtünk tovább, vagy éppen adta meg nekünk a ritmust itt a Best FM-en. Fél egy után néhány perccel Wolf Kati és Joe Bajoval a folytatásban. Vannak híreim, mégpedig a mai naphoz kapcsolódván is, ugye augusztusban várják a vásárlókat a kertvárosi baba bőrze kapcsán, mégpedig a mai napon, és majd 29-e lesz a következő esemény, ahol hát kedvezőbb áron tudnak beszerezni jó állapotú gyermek és felnőtt ruhát, cipőt, játékot, iskolatáskát és egyéb felszerelést. Egyébként a cím a Fokos utca, ugye ez a Fokos utcai piac, ott is van ebben az utcában, 1/B szám alatt, így várják azokat, akik mondjuk szeretnének itt megjelenni, és mondjuk beszerezni olyan dolgokat, amire nagy szükség lehet, hiszen egy-egy ilyen szezon után szerintem a gyerekek bőven akár egy-két mérettel is tudnak ugye nőni, de hát így van ez rendjén. Nagyobb gyerekeknek is van info, mert több mint 80 képzéssel várja majd a pótfelvételizőket a Nyíregyházi Egyetem. Ugye azok a diákok, akik mondjuk az általános eljárásban nem nyertek felvételt, vagy korábban nem jelentkeztek, augusztus 7-én éjfélig tudják leadni a jelentkezésüket a felvi.hu e-felvételi rendszeren keresztül. A Nyíregyházi Felsőoktatási Intézményben alapképzések, mesterképzések és tanári szakok egyaránt elérhetők, a felvételi vizsgákat pedig augusztus 17-én tartják. A végleges pontszámokat és majd az eredményeket augusztus 27-én hirdeti ki. Ez is olvasható az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu.

bizonyos szív, nagyon sokaknak sok valakiért, vagy éppen nem tudom ki az, akinek úgy bármitől meg tud dobbanni a szíve, meg tudja nekem írni. Egy kellemes találkozástól, egy randi ötlettől, vagy egy várt eseménytől, mert hogy megvannak ennek a jótékony hatásai, és annak is, amikor éppen mondjuk valaki egy nagy napra készül, így augusztusban, akár a szülinapjára, akár a ma ünneplő leheleket és az alfonzokat is egy dobbanó szívvel lehet megölelni és köszönteni, mert hogy ma ők ünnepelnek. Szépen telik, remélem ez a vasárnap. Kutya meleg van, meleg lesz, úgyhogy én is legyezem itt magam, meg hát érzékelem, hogy tényleg igazából hiába az ember megmossa a szép hosszú haját, valahogy sokkal egyszerűbb összefogni, mondjuk ezt ugye mi tudjuk, hölgyek, akik ilyen hajkoronával rendelkeznek. Na jön a Coldplay, aztán haladunk szépen egy óra felé, amikor is az ebédhez jó étvágyat kívánok, a délutáni programokhoz pedig ajánlom az oldalunkat figyelmébe, bestfmnyiregyháza.hu.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az Egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az Egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az Egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Az utolsó óránkat kezdjük meg így együtt, Nelly Furtádóval pedig indulunk, aztán jön Förgé, és velünk lesz Mohamed Fatima, akinek ragyog a szíve. Szerintem mindenki ragyog most, főleg, hogyha kiül mondjuk egy 10 percre a napra, de lehet, hogy nem is kell annyi, mert hogy nagyon meleg van, legalábbis hamar megjelenik a verejték az arcunkon. Így jó, mindenki nagyon sokat, vigyázzon magára, ez a legfontosabb. Nelly Furtádó dala pedig már is itt a Best FM-en.

Úgyhogy de meleg van így augusztus 2-a vasárnap délutánban, pedig akihez oda süt a nap, ők biztosan tudják most már, hogy le kell húzni a redőnyt, és én hogy kinézek az ablakomon, azt látom, hogy nagyon sok velem szembe lévő lépcsőházban itt a redőnyeket teljesen lehúzták, meg is értem, mert most totál oda süt a nap, úgyhogy próbáljuk meg vigyázni magunkra, árnyékos helyet keresni, folyadékot inni, klímákkal ugye úgy játszani, hogy az jó legyen, és senki ne fázzon meg, mert ez is nagyon fontos. Aztán úgy közben, ha mondjuk egy kellemes könyvet olvasgat, vagy éppen a saját kis naptárját, noteszét veszi elő, akkor meg lehet azt is nézni, hogy na nézzük csak holnap, vagy jövő héten milyen tervek vannak, milyen programok, hova kell vinni az autót, nem járt le a akármilyen kis műszaki érvényessége. Nekem egyébként a személyigazolványnak a cseréje kerül itt majd most előtérbe, mert hogy le fog járni, úgyhogy én már foglaltam is időpontot ennek az intézésére, mert sokkal gyorsabban fog szerintem működni. Viszont mi vagyunk ezzel ugye fiatalabb generáció, de ki az, akinek még van mondjuk olyan személyigazolványa, ez a ilyen kis lilás könyvformátum, mindenkinek volt ilyen, és még nagyon sok idős embernek vannak ilyen jellegű személyigazolványai, viszont nem árt tudni, hogy ugye ennek van egy csereidőpontja, de meghosszabbítják, most nagyon úgy tűnik, december 31-ig, míg azon személyigazolványoknak az érvényességét, amik 2000. január 1-je előtt lettek kiállítva. Hát itt a módosító indítványra azért volt szükség, mert a sok idős embert érintő okmányok hétfőn ugye lejárnak, az okmánycserék pedig még nem fejeződtek be, úgyhogy itt a javaslat értelmében a régi igazolványokkal év végéig még továbbra is tudják igazolni a személyazonosságukat, aztán meglátjuk, hogy hogy fog majd itt alakulni ennek a cseréje, mert hogy hát igen, új világ, más világ, kártyák jönnek, meg minden más dolgok, úgyhogy erre föl kell készülni minden korosztálynak, és arra is, hogy jön Fergie dala itt a Besten.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.

hogy íz lett az ebéd, kedves Best FM hallgatók, túl vagyunk-e már rajta, és fő-e már a cső kukorica, aminek ilyenkor szezonja van, és nagyon finom tud lenni, főleg, hogyha jó zsenge, vagy egy jól behűtött görögdényével se tudunk nagyon mellé nyúlni, úgyhogy jó étvágyat kívánok majd a desszerthez, és szerintem most tudunk fogyózni egy picit jobban, mert többet ízadunk, kevesebbet eszünk, szóval jó kis időszak ez az augusztus így. Na mire kell így figyelnünk, kedves nyíregyháziak, majd a holnapi naptól egy tervezett karbantartási munkák miatt, majd az Eiszman városi uszoda zárva tart, mégpedig augusztus 3-a és 6-a között zajlanak mindenféle munkálatok, mégpedig a távhőhálózaton fognak itt javítani. Egyébként a munkálatoknak az a célja, hogy majd a fűtési szezon kezdete előtt biztosított maradjon örökös föld, és itt az érintett intézményeknek a zavartalan távhő ellátása. Hát egyelőre hűtünk, és semmiképpen nem fűtünk, csak is zenében. A legjobb zenékkel itt a Besten.

ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek.

0: Yeah!
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edith veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot.

Hőkinek mi a tökéletes vasárnap? Lehet rajta gondolkodni, családi ebéd, vagy egy vízparti pihenés, egy kirándulás, vagy egyszerűen csak egy nyugodt nap otthon. Ez is nagyon jól tud mindenkinek esni 4 augusztus második napján, amikor is tombol a nyár, de a nappalok már egy picikét rövidülnek azért, és hát túl vagyunk a reggeli frissességen, mert így délután pont van egy ilyen holdpont, amikor mindenki bágyattabb egy picikét, úgyhogy igazoltan lehet ledőlni, és mondjuk majd utána egy picikét az esti órákba föléledni, sokkal kellemesebb lesz talán a levegő, ám bár marad még nagyon itt a jó idő, erre mindenképpen készüljünk. Világnapok, barátság világnapja mai napon. Remélem, hogy nagyon sok olyan Best FM hallgató van, aki legalább egy-két jó baráttal rendelkezik, akire bármikor lehet számítani, hogyha éjszaka is hívjuk fel, akkor is ugrik, biztos, hogy van ilyen, meg lehet őket köszönteni. És ma egyébként a fagylaltos szendvics napja is van, ami nem más, mint egy ilyen könnyed, forró augusztusi vasárnaphoz illő kis fagyika, vagy fagyis desszert, ami egy igazi nyári gasztronómia, márha ennek a világnapját is ünnepeljük, ami tökéletesen illik, akár így az augusztus másodikához is. És van még egy világnap, ami nem más, mint a színezők világnapja, ugye a kreativitásról és a kikapcsolódásról szól, ami nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is lehet egyfajta ilyen stresszlevezetés. Hát ilyen világnapokat ünneplünk így augusztus másodikán, amikor is a leheleket, az alfonzokat köszöntjük, és én még ezért a tegnapi boglárkákat így egy nagy öleléssel mindenképpen szeretném köszönteni. A legjobb zenék jönnek, közben is itt a Besten.

Nagyon gyorsan eltelt ez az elmúlt 6 óra, így reggeltől is tudjuk jól, hogy iskolaidőben jobban telnek a vasárnapok, ugye, mint ilyenkor, amikor vakáció van, és mondjuk meg lehet kérdezni a gyerekeket, hogy ki az, aki bár vágyik iskolába. Nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen százalékos arány jönne itt ki az igen vágyok és a nem vágyok válaszadók között. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy azért teljen kellemesen még így ez a mai délután, és valahogy tegyük kellemesebbé magunknak ezt a délutánt, mondjuk így, ami a meleg időszakban vár még ránk. Én búcsúzom, mert hogy Dékán István vár rám, hogy húzzak már arrébb, mert hogy ő jön a következő órákban. Én nagyon köszönöm nem csak ennek a hétvégének, hanem az elmúlt két hét reggelének is a figyelmét, hiszen Norbi volt Szabin, de holnap most már jön, úgyhogy a Best reggelt vele fogják indítani, én pedig majd jövő hétvégén a megszokott időpontban 8 óra és 2 óra között rádiózom és szólok önhöz. Nagy szeretettel itt a Best FM-en. Köszönöm a figyelmet, vigyázzanak nagyon magukra, és tartsanak a Best FM-mel. Én Zentai Edit voltam, és vagyok is, meg maradok is, viszont hallásra.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétika jóbén. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul. Mondta rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt Nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrand Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Vasárnap délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Dékán István vagyok, van előttünk 4 óra, informálódunk, készülünk a hétfőre, pörögnek a legnagyobb dalok. Énekel a Honey Beast, és ez már a Kavarog, az újdonság tőlük, aztán nézzük, hogy milyen idő várható.

Itt volt velünk a Desperado táncolj után, majd az Amazon Time Zsarultól a legfrissebb előrejelzések szerint pedig akár 39-40 fok is lehet. Jelenleg egyébként 35-36 fokot mérhetünk odakint, hőségre figyelmeztetnek minket, ez már a narancssárga riasztás. A szél a tegnapi napos előrejelzésekhez képest jócskán elmarad, mérsékelt marad a mai napban, 19 órakor 5%-nyi valószínűséggel jöhet valami eső. A hajnali percek lesznek majd szelesebbek, hajnali 2-3 óra körül. A reggelt 20 fok környékén indíthatjuk majd hétfőn, amikor 38 körül alakulhat a legmelegebb órákban a hőmérséklet. Hát ez várható a mai napra. Strandolós idő van, bármennyire is ezt tegnap nem láttuk az előrejelzésekben. Always on time, ez pedig már a folytatás.

0: FM-ből.
1: A legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Michael Bublé után egy kis NAV tájékoztató, megváltozik az ügyfélfogadási idő. Nyári szabadságolások itt is, ott is, máshol is. Így már egy kicsit rövidített nyitvatartással kell készülni már augusztus 7-én péntektől, mely hát nagyjából a délelőtre korlátozódik szerda kivételével, egyébként 20-án, 21-én, augusztus 20-21 zárva tart majd a NAV ügyfélszolgálata, de hát ezzel talán semmi gond nincs, mi is pihenünk majd 20-án, ugye? Mindent intézhet digitálisan, a DAP segítségével, vagy az ügyfélkapu plusszal, ahogy ez lenni szokott, tájékozódjon tovább. A Best FM oldalán a tűzvarázsló pedig Dr. Bérességtől érkezik Király Viktorral, ez a V-motorok dal másként.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nancy Bread dalát követően jó hírek a tömegközlekedésről. Vasútfejlesztés előttünk. A következő 10 évben komoly beruházás 3500 milliárd forintból valósul meg a magyar vasútat tekintve, ahol nem csak a vágányok, hanem a motorkocsik, az IC-k is megújulnak. A szükség óriási, mert látnunk kell, hogy azért nagyon el vagyunk maradva az európai országokhoz képest a vasúti közlekedés terén, akár a minőséget, akár a megbízhatóságot tekintve is. Úgyhogy mindenképpen örülök a fejlesztésnek. Egyébként az IC teljesen megújul, klimatizált, akadálymentes, első osztállyal, fedélzeti büfével lesz majd felszerelve, és hát új élmény lesz majd a vonatozás, hát így legyen, én tényleg várom már, mert én szívesebben mennék IC-vel mondjuk Pestre autó helyett, mert akkor nem fáradok el a vezetésben, csak a kivitelezés az valahogy még nem jött össze, mert nem tudjuk hol letenni a Verdát, itt Nyíregyházán hosszú távra, ott akkor ugye bérelni kell. Szóval azért vannak megoldatlan feladatok. Legalábbis remélem, hogy valamikor majd ide is pont kerül. Alisa Keys jön a Fallin után, majd Oroszlán Szonya énekel, aztán nem sokára már hírek, majd Danitól tájékozódhatunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártor összekötő út, valamint a Nyíres Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek. Mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A NyírVV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 órakor is nálunk pörögnek a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Berke Zsolivér énekel mindjárt a rólad szól, előtt itt van Santana meg Product G&B közösében a dala Mária Mária azonnal, aztán nagy fogyatkozás, mindjárt megbe.

Fats and Small és egy jó kis lendületes dal a Turnaround után napfogyatkozásról beszélünk, és hogyha még nem ért volna önhöz el a hír, akkor érdemes a Best FM oldalán is elolvasni. Újra majd napfogyatkozást láthatunk Magyarországon, ez egy nagyon ritka jelenség. Gyermekként a 20-as éveim közepén láthattam egy részlegest, és itt van most a következő alkalom, melyre mindenképpen azért figyelnék. A részleges napfogyatkozás Magyarországon augusztus 12-én lesz, méghozzá nagyjából ilyen 19 óra 30 perc környékén, a pesti adat van megadva nekem, 19 óra 22, amikor majd a hold egyre nagyobb szeletkét takar majd ki a nap korongjából. Sajnos a keleti régióban itt, Nyíregyházán ez a jelenség kissé elmarad, máshogy fogalmazva kevesebbet takar majd ki a hold a napkorongjából, a nyugati ország részen jobban lehet majd ezt látni. Tájékozódni azért érdemes. Augusztus 12 az MTN a cikk, a Best FM oldalán a cikk, és hát én azért ezzel foglalkoznék, mert tényleg ritka ilyet látni, nagyon fontos, csak is fényvédő szemüveggel, és az nem napszemüveg, azzal lehet ezt nézni. Jöjjenek a dalok Péterfi Borival, Geszti Péterrel, Csak te meg én, Lenny Kravitz, Shane Burtala, és majd Blaha Louisiana is hoz egy remek sikert. Egészen pontosan a Nem ereszti

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

Biolex és a széllel szemben, itt a legnagyobbak között tanszer csomag, erről már beszélgettünk. Az önkormányzat újra segít az iskola kezdésben. Közel 3900 diák jogosult erre a csomagra, mely tavaly 3000 forint értékben, idén pedig 5000 forint értékben nyújthat segítséget a családoknak. Már több mint 10 éve. Hozzá tartozik az infóhoz, hogy az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diák számára, így azt nem kell külön igényelni a szülőknek, tájékozódhat, kiegészítéseket olvashat a nyíregyháza.hu-n, de szerintem mindent is megbeszéltünk ennek kapcsán, így jöhetnek a legnagyobbak, a Stronger dal Britney-nek kell már.

A kis világ, igen, jó kis fesztiválos lett a dalocska, Lotfi beginyult bele, és a Kozmixos Lányi Lalát halljuk. Ugye ritka ez a kombó, hogy újra éneklik a régi nagy sztárok az óriási sikereket, és így lesz, így kap ez majd új köntöst, új bundát, hát itt volt egy szeletke ebből. Munkálatok egészen pontosan a nyírtáfő részéről pedig elstartolnak, augusztus 3 és 6-a között pörög ez majd, és olyan mértékű felújításra, rekonstrukcióra van szükség, mely az Eisman uszodát is érinti, így zárt ajtókkal találkozhat itt. A meghívásodás az örökös földi elosztónál, távhőszolgáltatónál mutatkozik, így a teljes rendszer lezárása szükséges a hiba kijavítására. Ezt értjük, hogy miért, azt is látjuk, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor majd a téli fűtés szezonban lesznek gondok, tehát ez is azért belátható, így a munkálatok elkerülhetetlenek, számítson erre. Mindenki egészítést megtalál a nyiregyháza.hu-n. A Take That énekeljen a hírunk mögött, a Relight My Fire az első komolyabb megnyilvánulásuk. Karamell még egyszer, Taylor Swift, ők is énekelnek, aztán nem sokára hírek itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az Egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az Egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az Egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az adatás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árparatása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűs Parkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 4 órakor is Best FM itt a vasárnapban, az Iron Mafiával, Frognával és Takas Miracle-el. Jetlaggel repül az idő, Temptation dalát pedig már is indítom Áras és Rebecca duójának, aztán nagyon meleg van, 37-38 fok is mutatkozik a hőmérőn, a parafűszezon pedig elindult.

A Fragma Diszkó dala után parlagfű szezon, erről pedig beszéljünk. Nagyon sokan, többek között egyébként én is érintett vagyok, továbbá allergiás a parlagfűre. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollen szemei a levegőben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint. Szóval most már el kell kezdenünk a gyógyszerek szedését, mert ennek idő kell, mire kifejti a hatását, és ekkor leszünk majd úgymond nyugvó ponton. Hát látjuk, hogy az allergiát talán másként kezelni nem lehet. Az is olvasható a Best FM oldalán, meg az MT-n is, hogy a parlagfű pollen riasztási rendszert használhatják az allergiások, ez a PPRR plusz térképes előrejelzése. Ez segíthet a parlagfűben szenvedőknek, hogy hogyan is állunk a terhelés tekintve, tájékozódjon, ha érdekes, megtalálja a Best FM oldalán. Itt az Iron Mafia, akit beharangoztam, volt egy álmom dalok után, majd Ed Sheeran és a Bad Habits hozza a dudolós perceket. Volt egy

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják.

ahol a május földet ért, méghozzá halott pénzzel, Jumo Daddy Remixben itt a Besten hallotta. Átfogó karbantartást végeznek a jelzőlámpás csomópontokban a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. A cikket így találja a nyíregyháza.hu-n. Ilyenkor ugye karbantartás folyik, melynek eredményeképpen ki kell kapcsolni ezeket a lámpákat. Ilyenkor megtisztítják ezeket, izzókat cserélnek benne, ha hibás a működés, akkor ezt is meg

0: utazzák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatos.

Bryan Adams dalát hozhattam, hallgathattuk, Szakács Gergővel pedig nem sokára tovább szúnyoggyérítési program. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés, így kezdődik a cikk a Best FM oldalán, ezt is megtalálja. A katasztrófa védelem úgy tájékoztatott minket, hogy a nagyobb csípő szúnyog lárva tenyésztőhelyek továbbra sem alakulhattak ki, és igazából csak a mocsári élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása okoz problémát. A szúnyoggyérítés ezek mellett azért folyik, illetve az is olvasható a Best FM oldalán, hogy nagyobb rajzásra készülnünk, nem érdemes. Nem csak nálunk egyébként, hanem Baranya és Fejér megyékben számolhatnak majd a szúnyoggyérítési programra. Mindet is megbeszéltünk, énekeljen Szakács Gergő, indulj el, én azt rámazott, meg se próbálom kimondani a dal címét.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétika jóbén. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul. Mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Helebrant Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Elindult az utolsó óránk, az utolsó 60 perc, mert már is indítunk Junior Jack dalával. A Stupid Disco lendületet hozza nekünk ide, mely hát fontos lesz így azt gondolom készülve a hétfőre. Új térfigyelő kamerák nézhetik a közlekedésünket, hogy hol, megbeszéljük.

Dela Soul és egy csípetnyi funk itt a vasárnapi forróságban, mindig nagyon meleg van, ez volt a Ring Ring Ring. Új térfigyelő kamerák a Csemete utcán, a vasúti átjáróba szerelik ezt fel, vagy szerelték ezt fel, pontosabban a cikk a nyiregyháza.hu-n már elérhető, amely a közbiztonságot javítja, az illegális szemét lerakást próbálja visszaszorítani, és emellett a vasúti átjáró biztonságára is figyel, hogy mire sebességet majd ezt nem tudom, illetve azt se fogjuk tudni megállapítani, hogy figyeli-e a vasúti átjáró jelzéseit. Az info, ahogy mondtam, itt szűken a nyiregyháza.hu-n elérhető. Új térfigyelő kamera tehát a Csemete utcai vasúti átjáróban. Hát remélem, hogy az illegális szemétlerakást azért minimum sikerül megfékezni. Tarjány Tamás énekel, most így a jó Destiny's Child, jó kis

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

áthelyezett munkanap, melyre mindannyian készülünk, vagy készülnünk kell, lesz ez majd 8-án, tehát a jövő hét követő hétvégén, ez egy szombat. Hát én általában ki szoktam venni szabadságként, ha van erre bódis lehetőség. Ön pedig dönt, minden esetre számolnia kell arra, hogy a parkolók majd

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Áthajózhatnánk, hallgatjuk a legnagyobbak között, miután majd a Black Machine jön. Előtte friss időjárási adatok fókuszban a hétfő, ami hát még melegebbnek ígérkezik, a reggeli percekben már 20 fok lehet. Egyébként, hát ennek kellene lenni a normálnak, valamint 20 fok körüli reggel is tart. A legmelegebb órákban 38 fok körül alakulhat a hőmérséklet, nagyjából már déltől. Ezt mérhetjük, és úgy néz ki, hogy ilyen 18 óráig maximum 1 fokot lépünk majd vissza, úgyhogy hát forró lesz a hétfő is. A szél az a reggeli órákban lesz erősebb, észak-észak-kelet felől egyébként mérsékelt lesz egész nap, zavartalan napsütés, magasabb UV adatok, jól lenne szabadságot kivenni, de hát azért ez nem mindig egyszerű. Kitartást kívánok így előre is. Holnap már 3-a, Hermina, István és Terézia ünnepel. Mindenkinek jó ünneplés, boldog névnapot kívánok, és indítom a dalokat a folytatásban a Black Machine-től egy, a Jazz Machine után már nem sokára hírek. Dani tájékoztat, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Daninak a híreket, hogy egész nap szállította, és a folytatásban Night Shift. Tartson velük is, én pedig holnapig elteszem magam, a délutánban újra találkozunk 2-től. Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyíres Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A NyírVV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatal kora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az Egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az Egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az Egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből.

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németi.

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál Németi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új szakok is indulnak az egyetemen. Nyíregyházi érmek az atlétika jóbén. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A pedagógus képzés volt a legnépszerűbb idén a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők körében. Új alapképzési szakokat is hirdetett meg az intézmény. Szeptembertől mindkét képzés elindul. Mondta a rádiónknak Vajda Ildikó, oktatási elnök helyettes.
3: Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben két új alapképzési szakot tudtunk meghirdetni, és mind a kettőre nagyon nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók. Az egyik a műszaki menedzser, a másik pedig a gazdasági informatikus alapképzési szak. Mind a kettőt nyíregyházi és Máté Szalkai kihelyezett képzésként is indít a Nyíregyházi Egyetem. Folyamatosan figyeljük az érdeklődést, az országos trendeket, a piaci igényeket, és most is folyamatban vannak újabb képzések, akkreditációi, úgyhogy a 2027-2028-as tanévtől újabb képzésekkel fogjuk majd színesíteni a képzési palettánkat.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum két arany, valamint egy-egy ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Helebrant Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több útszakasz is megújul Szabolcsban. Folyamatosan gondozzák a város növényeit. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint parkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. A tartós szárazság és a nyári hőség idején is folyamatosan gondozzák Nyíregyháza növényeit. A Nyír VV a fiatal fák egy részénél öntöző zsákokat is alkalmaz, a virágágyásokat pedig naponta locsolják, hogy a több mint 40 ezer kiültetett egy nyári növény egész nyáron szép maradjon, írja a város honlapja. A hagyományos virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramisok teszik színesebbé a várost. A virágágyásokat elsősorban a hajnali, kora reggeli órákban locsolják a szakemberek. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületed Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

percben semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Egy hónap múlva ismét futófesztivál. Búcsút tartott az Egyházmegye. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Augusztus végén ismét megrendezik a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. A futás, az egészséges életmód és a közösségi élmények kerülnek ezúttal is a középpontba. Több távon indulhatnak az érdeklődők, 2,5, 5 és 10 kilométeres távot is megkérhetnek mások mellett. A bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik, de lesz gyermekfutam és jótékonysági futam is. A fesztiválnak a Kossuth tér ad otthont augusztus 30-án. A megelőző napon motivációs estet tartanak, írja a nyíregyháza.hu. Megtartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját. Az ünnepi szentmise keretében Palánki Ferenc megyés püspök Pro Communitate Christiana díjat adományozott azon kiemelt személyeknek, akik különös figyelmet érdemlő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel vagy életművükkel gazdagítják az Egyházmegye hívő közösségét. Idén Havas Lászlóné, Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin vette át az elismerést, közölte az Egyházmegye. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható. A nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetésterülete a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for fun he says,
2: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Nyári

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.